0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula. Rendkívül száraz a talaj. Készülünk az Oscar átadóra. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis magas nyomású légköri rendszerek, azaz anticiklonok határozzák meg. A leszálló, száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondta rádiónkban Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
2: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklomból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
1: Nagyon kellene az eső, a talaj csak nem országszerte rendkívül száraz. Ilyen nagy területen, ilyen mértékű talajkiszáradás 2022-ben sem volt tapasztalható. Jelenleg hazánk túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági aszály van, utóbbi területi aránya meghaladja az 50%-ot. A napraforgó kényszer érésben van, a kukorica öntözetlen állományai nagyon gyengék, kiszáradás előtt állnak. Drágulnak, de nem vészesen az albérletek itthon. Júliusban országszerte 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag fizetnivaló. Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat. Létrejött az Oscar-díjra nevező bizottság hazánkban. A testületet a Nemzeti Filmintézet hívta össze a Filmreform 2026 közreműködésével. A szakemberek szeptemberben döntenek a magyar Oscar jelölésről. A tagok között van Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész kritikus, Kocsis Ágnes rendező, László Sára producer és Horváth Kristóf fesztivál igazgató a fiatal filmesek képviseletében. Fokozódik a meleg, felhőtlen, csapadékmentes időnk van. 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. 32 és 37 fok közé esnek a maximumok. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, ezért vezessünk óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Konténerben égett a szemét Egerben. Az aszály miatt már hullanak a levelek Hevesben. Továbbra is 100%-os az Eger ese. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Hónapokig, esetenként csaknem egy évig is az utak mellett maradhatnak a balesetes vagy elhagyott autóroncsok Heves vármegyében. Faragó Tamás vármegyei és gyöngyösi önkormányzati képviselő szerint jelenleg Karácsond és Nagyfüged között, valamint Gyöngyös több pontján is találhatók régóta otthagyott járművek. A roncsok nem csak a környezetet szennyezhetik és balesetveszélyt jelenthetnek, hanem az alkatrész tolvajokat is vonzák. Az elszállítás ugyanakkor sok esetben elhúzódik, különösen akkor, ha a jármű nem az úttesten, hanem például az árokban található, valamint nem tisztázottak a tulajdonosi viszonyok. Faragó Tamás ezért az illetékes minisztériumokhoz, a rendőrséghez és a Magyar Közúthoz fordult. Azt szeretné elérni, hogy egyértelmű legyen, kinek és milyen határidővel kell intézkednie az elhagyott roncsok elszállításáról, számolt be róla a vármegyei hírportál. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte az Eger ese a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. Sütő Szilárd együttese két idegenbeli siker után először játszott hazai pályán, ahol 1-0-ra győzte le a tiszafüredi VS-et. A találkozó egyetlen gólját Parizs József szerezte, aki Bodrogi Bence jobboldali beadása után fejelt a kapuba. Az egriek a második félidőben is növelhették volna előnyüket, a hajrában azonban már a Tiszafüred próbált egyenlíteni. Bukrán Erik kapus viszont megőrizte a hazai vezetést. Az Eger így három forduló után 3 győzelemmel és 9 ponttal áll a tabella második helyén, azonos pontszámmal az Éllovas Deaccal. A mérkőzésen a 16 éves Ország András László is bemutatkozott az NB3-ban. Az Eger legközelebb szombaton délelőtt a Kisvárda második csapatát fogadja, olvasható a Heolon. Változatos programokkal készülnek augusztus 20-ára Heves vármegye települései. Egerben ünnepi szentmisével kezdődik a nap, este pedig a Dobótéren városi ünnepséget, koncerteket és tűzijátékot tartanak. Gyöngyösön kétnapos programsorozattal várják a közönséget, 60-ban pedig a kenyérszentelés mellett a Népkertben koncerteket rendeznek, ahol Szikora Róbert és az Ergó is fellép. Hevesen 3 napos városnapok kezdődnek az államalapítás ünnepén, míg Lőrinciben, Verpeléten, Bélapádfalván és Kiskörén szentmisékkel, kenyérszenteléssel, kulturális műsorokkal és hagyományőrző programokkal emlékeznek meg Szent István királyról és az államalapításról, számolt be róla a Heol. Fekete füstre figyeltek fel szerda délután Eger több pontján. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a Homok úton egy telephelyen gyulladt ki egy konténerben lévő szemét. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók 1 gépjárművel vonultak ki, a lángokat 2 vízsugárral oltották. A sűrű fekete füst távolabbról, többek között az Érsekkertből is jól látható volt. A tűz keletkezésének körülményeiről és arról, hogy mekkora területet érintett az eset, egyelőre nem közöltek további részleteket, olvasható a Heolon. Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás 60-ban. Az intézkedést augusztus 1-én vezették be, mostanra azonban a Heves megyei Vízmű ZRT biztosítani tudja a város számára szükséges vízmennyiséget, ezért nincs szükség a korlátozás további fenntartására. Erről Horváth Richárd polgármester számolt be közösségi oldalán, miután

0: Bárány SC. A csapat hazai pályán 1-0-ra múlta felül a Nyíregyháza Spartacus második együttesét. A mérkőzés egyetlen gólját Olá Norbert szerezte a 44. percben. A siker egyben visszavágást is jelentett a füzesaboniaknak, az előző idényben ugyanis mindkét egymás elleni találkozót a nyíregyháziak nyerték, összesen 12-2-es gól különbséggel. A füzesabony 4 nappal korábban a Debrecen második csapatának otthonából is 3 ponttal távozott, akkor 2-1-re győzött. Az együttes 3 forduló után 2 győzelemmel és 1 vereséggel 6 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban. A füzesabony legközelebb szombaton délután a Kisvárda második csapatát fogadja, írja Heol. A tartós szárazság miatt már augusztusban sárgulnak és hullanak a fák levelei Heves megyében. Az Egererdő ZRT szerint a jelenség nem a természetes őszi lombhullás kezdete, hanem elsősorban a vízhiány és a légköri aszály következménye. A tartós szárazság lassítja a fák növekedését, csökkenti védekező képességüket, így a kórokozók és kártevők is könnyebben megtámadhatják őket. Különösen érzékenyen reagálnak a bükkök és egyes juharfajok. A vízhiány a térség vízfolyásain is látszik. Az Egerpatak és a Mészpatak egyes szakaszai kiszáradtak, több forrás vízhozama jelentősen csökkent, a Szalajka völgyi felsőtó vízszintje pedig mintegy 1,5 méterrel alacsonyabb, írja Heol. Kiszáradás közeli állapotba került a Mátrában található sástó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, miközben normál időjárási körülmények között az átlagos vízmélység csaknem 1 méter. A Mátrafüred és a Mátraháza között fekvő, turisták körében is népszerű, mesterséges tónak nincs folyamatos vízutánpótlása, elsősorban a csapadék, a talajvíz, valamint néhány kisebb ér és forrás táplálja. A sástó 4 évvel ezelőtt a 2022-es nyári aszály idején is hasonlóan nehéz helyzetbe került, akkor az azt tápláló erek és források is kiapadtak. A tó állapotán most is elsősorban jelentősebb mennyiségű csapadék javíthatna, számolt be róla a Heol. Csaknem 1,5 milliárd forintos fejlesztés kezdődött a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az épület kívül belül megújul. A meglévő tetőszerkezet egy részének elbontásával pedig új emeleti szintet alakítanak ki. Korszerűsítik a tantermeket és a szaktantermeket, új csoportszobák készülnek, valamint az iskola konyhája és étkezője is megújul. A bővítést az elmúlt években folyamatosan növekvő tanulói létszám indokolja. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, augusztus 14 péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Marcelleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, nem sokára a Negrokán és a Kadevez, perceken belül a Sziasztok lányok, most pedig a Bastille jön a Pompeijjel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Bestel. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 226. napja van, augusztus 14. péntek, a Marcellek névnapja, és 1945-ben ezen a napon ért véget a második világháború, méghozzá Japán kapitulációjával. Kisebb harcok még utána is folytak, de hivatalosan ekkor zárult le. Sokkal szebb dolog a háború után, konkrétan a dal címe is ez, Beautiful, gyönyörű, Krisztina Aguilera jön.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék a hétvégére, újból Kánikula jön, 35-36 fok szombat, vasárnap és hétfőn. Utána a 20-ai hosszú hétvégére visszatér a 30 fokos normál nyár. Részletes időjárás jelentés hallhatom majd még a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt kívánok a hírek után Amy Winehouse dalával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megoldást sürgetnek a Heves vármegyei roncsautók ügyében. Továbbra is 100%-os az egerese. Koncertekkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek Heves megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hónapokig, esetenként csak nem egy évig is az utak mellett maradhatnak a balesetes vagy elhagyott autóroncsok Heves vármegyében. Faragó Tamás vármegyei és Gyöngyösi önkormányzati képviselő szerint jelenleg Karácsond és Nagyfüged között, valamint Gyöngyös több pontján is találhatók régóta otthagyott járművek. A roncsok nem csak a környezetet szennyezhetik és balesetveszélyt jelenthetnek, hanem az alkatrész tolvajokat is vonzák. Az elszállítás ugyanakkor sok esetben elhúzódik, különösen akkor, ha a jármű nem az úttesten, hanem például az árokban található, valamint nem tisztázottak a tulajdonosi viszonyok. Faragó Tamás ezért az illetékes minisztériumokhoz, a rendőrséghez és a Magyar Közúthoz fordult. Azt szeretné elérni, hogy egyértelmű legyen, kinek és milyen határidővel kell intézkednie az elhagyott roncsok elszállításáról, számolt be róla a vármegyei hírportál. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte az egerese a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. Sütő Szilárd együttese két idegenbeli siker után először játszott hazai pályán, ahol 1-0-ra győzte le a tiszafüredi VS-et. A találkozó egyetlen gólját Parizs József szerezte, aki Bodrogi Bence jobboldali beadása után fejelt a kapuba. Az egriek a második félidőben is növelhették volna előnyüket, a hajrában azonban már a Tiszafüred próbált egyenlíteni. Bukrán Erik kapus viszont megőrizte a hazai vezetést. Az Eger így három forduló után három győzelemmel és 9 ponttal áll a tabella második helyén, azonos pontszámmal az Éllovas Deaccal. A mérkőzésen a 16 éves Ország András László is bemutatkozott az NB3-ban. Az Eger legközelebb szombaton délelőtt a Kisvárda második csapatát fogadja, olvasható a Heolon. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken, amikor is sok napsütésben lesz részünk. A Dunától keletre lehetnek kisebb gumoly felhők az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még élénk marad a szél, 28-33 fok közé melegszik a levegő, a hétvégén újból kánikula lesz, 35-36 fok szombaton, vasárnap és hétfőn, aztán újból visszatérnek a 30 fokok, és visszatérünk mi is a 90-es és 2000-es évekbe. Most a Black Eyed Peas segít ebben, Don't Lie a Beston.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 30 fok napsütés, enyhe szél, ez vár ránk augusztus 14-én pénteken odakint. Outside címmel George Michael dalával is készülök, és itt lesz a Margaret Island is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Konténerben égett a szemét Egerben. Feloldották az elsőfokú vízkorlátozást 60-ban. Újabb győzelmet aratott a füzesabony. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Fekete füstre figyeltek fel szerda délután Eger több pontján. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a Homok úton egy telephelyen gyulladt ki egy konténerben lévő szemét. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak ki. A lángokat két vízsugárral oltották. A sűrű fekete füst távolabbról többek között az érsekkertből is jól látható volt. A tűz keletkezésének körülményeiről és arról, hogy mekkora területet érintett az eset, egyelőre nem közöltek további részleteket, olvasható a Heolon. Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás 60-ban. Az intézkedést augusztus 1-én vezették be, mostanra azonban a Heves megyei Vízmű ZRT biztosítani tudja a város számára szükséges vízmennyiséget, ezért nincs szükség a korlátozás további fenntartására. Erről Horváth Richárd polgármester számolt be közösségi oldalán, miután egyeztetett a szolgáltatóval. A városvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az országot sújtó rendkívüli aszály továbbra is indokoltá teszi a tudatos és takarékos vízhasználatot. Arra kérik ezért a 60-iakat, hogy a korlátozás feloldása után is átgondoltan használják az ivóvizet. A polgármester egyúttal megköszönte a lakosságot, együttműködését és felelős hozzáállását az elmúlt csaknem két hétben. Újabb győzelmet szerzett a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában a Füzesabony SC. A csapat hazai pályán 1-0-ra múlta felül a Nyíregyháza Spartacus második együttesét. A mérkőzés egyetlen gólját Olá Norbert szerezte a 44. percben. Az együttes három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel 6 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, augusztus 14 péntek, sok boldogságot, Marcellek, szülinaposok. 7 óra elmúlt, Maxebb Levente vagyok. Jön a hétvége, aztán pedig egy rövid hét és a augusztus 20-ai hosszú hétvége. Közben mindvégig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Elsőként most itt a Besten, Estelle-től az American Boy.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én a Barlangászok világnapján. Ezen kívül 51 évvel ezelőtt a mai napon mutatták be a The Rocky Horror Picture Show-t. Ez egy amerikai-brit horror komédia musical volt, ha valaki nem emlékezne rá. És már is megyünk tovább Szijjával itt a Besten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, várom az infót.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What are you looking at?

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Ma még 30 fok a hétvégén, újból 35-36, aztán a 20-ai hosszú hétvégére visszaáll a mai maximum, azaz a 30 fok körüli normálisnak mondható nyári hőmérséklet. Részletes időjárás jelentés és friss infók pillanatokon belül jönnek a hírek. Rögtön 7:30, jó reggelt, Bryan Adams és Mel C folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az asszály miatt már hullanak a levelek Hevesben. Bővítik és felújítják a Felső Tárkányi iskolát. Az asszály miatt alig maradt víz a Sástóban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A tartós szárazság miatt már augusztusban sárgulnak és hullanak a fák levelei Heves megyében. Az Egererdő ZRT szerint a jelenség nem a természetes őszi lombhullás kezdete, hanem elsősorban a vízhiány és a légköri aszály következménye. A tartós szárazság lassítja a fák növekedését, csökkenti védekező képességüket, így a kórokozók és kártevők is könnyebben megtámadhatják őket. Különösen érzékenyen reagálnak a bükkök és egyes juharfajok. A vízhiány a térség vízfolyásain is látszik. Az Egerpatak és a Mészpatak egyes szakaszai kiszáradtak, több forrás vízhozama jelentősen csökkent, a Szalajka völgyi felsőtó vízszintje pedig mintegy másfél méterrel alacsonyabb, írja a Heol. Csaknem másfél milliárd forintos fejlesztés kezdődött a Felső Tárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az épület kívül-belül megújul. A meglévő tetőszerkezet egy részének elbontásával pedig új emeleti szintet alakítanak ki. Korszerűsítik a tantermeket és a szaktantermeket, új csoportszobák készülnek, valamint az iskola konyhája és étkezője is megújul. A bővítést az elmúlt években folyamatosan növekvő tanulói létszám indokolja. Az építkezés idején az oktatást több helyszínen szervezik meg. Az alsó tagozatosok 3 külső helyszínen tanulhatnak majd, míg a felsősök az iskola épületében maradnak, az építési területtől elkülönítve. Kiszáradás közeli állapotba került a Mátrában található Sástó a tartós asszály és a csapadék hiány miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, miközben normál időjárási körülmények között az átlagos vízmélység csaknem 1 méter. A tó állapotán elsősorban jelentősebb mennyiségű csapadék javíthatna. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 14-én pénteken. Sok boldogságot, kedves Marcellek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 215 éve ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a Budai Vár alagút tervezője. 81 éve ezen a napon született Steve Martin, amerikai színész, író, három amigo, örömapa, Roxanne. 60 éve szintén a mai napon született Holly Berry, amerikai színésznő, modell, szépségkirálynő. 67 évvel ezelőtt, augusztus 14-én született Irvine Magic Johnson is, amerikai kosárlabda sztár. És már 41 éve, hogy Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíjait ezen a napon. A dalokat, amelyeket John Lennon és Paul McCartney írt, az ár pedig 47,5 millió dollár volt. Egyébként versenyben volt még Yoko Ono és Paul McCartney is, de Jackson túl licitálta őket. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, M5 Budapest felé az Ócsai csomópont után baleset, kisebb dugó van. Köszönjük szépen az infót, jó utat, jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 8 óra, a következő órában pedig megtudhatjuk, melyik a Back to Black tagjainak kedvenc napja.
2: Akár péntek, akár szombat.
1: És énekel a csodálatos Whitney Houston is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megoldást sürgetnek a Heves vármegyei roncsautók ügyében. Továbbra is 100%-os az egerese. Koncertekkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek Heves megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hónapokig, esetenként csak nem egy évig is az utak mellett maradhatnak a balesetes vagy elhagyott autóroncsok Heves vármegyében. Faragó Tamás vármegyei és Gyöngyösi önkormányzati képviselő szerint jelenleg Karácsond és Nagyfüged között, valamint Gyöngyös több pontján is találhatók régóta ott hagyott járművek. A roncsok nem csak a környezetet szennyezhetik és balesetveszélyt jelenthetnek, hanem az alkatrész tolvajokat is vonzák. Az elszállítás ugyanakkor sok esetben elhúzódik, különösen akkor, ha a jármű nem az úttesten, hanem például az árokban található, valamint nem tisztázottak a tulajdonosi viszonyok. Faragó Tamás ezért az illetékes minisztériumokhoz, a rendőrséghez és a Magyar Közúthoz fordult. Azt szeretné elérni, hogy egyértelmű legyen, kinek és milyen határidővel kell intézkednie az elhagyott roncsok elszállításáról, számolt be róla a vármegyei hírportál. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte az egerese a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. Sütő Szilárd együttese két idegenbeli siker után először játszott hazai pályán, ahol 1-0-ra győzte le a tiszafüredi VS-et. A találkozó egyetlen gólját Parizs József szerezte, aki Bodrogi Bence jobboldali beadása után fejelt a kapuba. Az egriek a második félidőben is növelhették volna előnyüket, a hajrában azonban már a Tiszafüred próbált egyenlíteni. Bukrán Erik kapus viszont megőrizte a hazai vezetést. Az Eger így három forduló után 3 győzelemmel és 9 ponttal áll a tabella második helyén, azonos pontszámmal az Éllovas Deaccal. A mérkőzésen a 16 éves Ország András László is bemutatkozott az NB3-ban. Az Eger legközelebb szombaton délelőtt a Kisvárda második csapatát fogadja, olvasható a Heolon. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként B.O.B. és Bruno Mars duója, és egy gyönyörű ballada, egy óda, egy gyönyörű nőhöz. Azon a napon, augusztus 14-én, amelyen 1908-ban az angliai Folkestone-ban megrendezték a világ első hivatalos szépségversenyét. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy hallgatóink is jelezték korábban. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé az Ócsai csomópont után. Sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni, és még mindig az M5-ös, de a másik oldal Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot lezárták sövényvágás miatt, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Ha bárhol máshol dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Itt a Besten pedig a következő percekben énekel majd Britney Spears, jön az Irie Mafia, de csak a Flower Power után.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek a végén, részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy még egyszer a hétvégén megnyomja a kánikula gombot a nyár, aztán visszatér a 30 fok nemzeti ünnepünkre, és visszatérnek az ezredforduló legnagyobb slágere is, Montel Jordan és a This Is How We Do It folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Konténerben égett a szemét Egerben. Feloldották az elsőfokú vízkorlátozást 60-ban. Újabb győzelmet aratott a füzesabony. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Fekete füstre figyeltek fel szerda délután Eger több pontján. A Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a Homok úton egy telephelyen gyulladt ki egy konténerben lévő szemét. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak ki. A lángokat két vízsugárral oltották. A sűrű fekete füst távolabbról többek között az érsekkertből is jól látható volt. A tűz keletkezésének körülményeiről és arról, hogy mekkora területet érintett az eset, egyelőre nem közöltek további részleteket, olvasható a Heolon. Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás 60-ban. Az intézkedést augusztus 1-én vezették be, mostanra azonban a Heves megyei Vízmű ZRT biztosítani tudja a város számára szükséges vízmennyiséget, ezért nincs szükség a korlátozás további fenntartására. Erről Horváth Richárd polgármester számolt be közösségi oldalán, miután egyeztetett a szolgáltatóval. A városvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az országot sújtó rendkívüli aszály továbbra is indokoltá teszi a tudatos és takarékos vízhasználatot. Arra kérik ezért a 60-iakat, hogy a korlátozás feloldása után is átgondoltan használják az ivóvizet. A polgármester egyúttal megköszönte a lakosság együttműködését és felelős hozzáállását az elmúlt csaknem két hétben. Újabb győzelmet szerzett a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában a Füzesabony SC. A csapat hazai pályán 1-0-ra múlta felül a Nyíregyháza Spartacus második együttesét. A mérkőzés egyetlen gólját Olá Norbert szerezte a 44. percben. Az együttes három forduló után két győzelemmel és egy verességgel 6 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján folytatódik a napos száraz idő. Felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék továbbra sem várható. Sajnos 30 fok körül alakul a maximum. Aztán pár napig újból visszatér a kánikula, 35-36 fok lesz majd hétvégén és jövő hét hétfőn. Kedden pedig egy újabb lehűlés várható, idézőjelesen visszahűl 30 fokra. És marad is az augusztus 20-ai hosszú hétvégén ott a maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. A Simply Red dalát indítottam el. Ain't that a lot of love, a besten.
1: Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az a rossz hír, hogy kb. Két hét és vége a nyárnak kezdődik a suli, srácok. Srácok, gyerekek, Kids címmel jön majd Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a következő órában pedig a Tankcsapda is zenél. Rögtön 9 óra, jó reggelt, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az aszály miatt már hullanak a levelek Hevesben. Bővítik és felújítják a Felsőtárkányi iskolát. Az aszály miatt alig maradt víz a Sástóban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A tartós szárazság miatt már augusztusban sárgulnak és hullanak a fák levelei Heves megyében. Az Egererdő ZRT szerint a jelenség nem a természetes őszi lombhullás kezdete, hanem elsősorban a vízhiány és a légköri aszály következménye. A tartós szárazság lassítja a fák növekedését, csökkenti védekező képességüket, így a kórokozók és kártevők is könnyebben megtámadhatják őket. Különösen érzékenyen reagálnak a bükkök és egyes juharfajok. A vízhiány a térség vízfolyásain is látszik. Az Egerpatak és a Mészpatak egyes szakaszai kiszáradtak, több forrás vízhozama jelentősen csökkent, a Szalajka völgyi felsőtó vízszintje pedig mintegy másfél méterrel alacsonyabb, írja a Heol. Csaknem másfél milliárd forintos fejlesztés kezdődött a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az épület kívül-belül megújul. A meglévő tetőszerkezet egy részének elbontásával pedig új emeleti szintet alakítanak ki. Korszerűsítik a tantermeket és a szaktantermeket, új csoportszobák készülnek, valamint az iskola konyhája és étkezője is megújul. A bővítést az elmúlt években folyamatosan növekvő tanulói létszám indokolja. Az építkezés idején az oktatást több helyszínen szervezik meg. Az alsó tagozatosok három külső helyszínen tanulhatnak majd, míg a felsősök az iskola épületében maradnak, az építési területtől elkülönítve. Kiszáradás közeli állapotba került a Mátrában található Sástó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, miközben normál időjárási körülmények között az átlagos vízmélység csaknem 1 méter. A tó állapotán elsősorban jelentősebb mennyiségű csapadék javíthatna. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Azoktól a sztároktól, akik meghatározták az ezredforduló zenéjét, zenei arculatát. Itt lesz Beyoncé, Jennifer Lopez, zenél a Maroon 5 az óra. Usherrel indul DJ Garas Falling in Love, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kitartást a hét utolsó munkanapjához. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ha péntek és nyár, és hát augusztus 20-ai hosszú étvége is jön, biztosak lehetünk benne, hogy az M7-esen ma is tumultus lesz. Ha már is ez a helyzet, vagy bárhol máshol dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Az biztos, hogy lassú az M5-ös Röszke felé, Inárcstól Újhartyánig. A belső sávot ugyanis lezárták sövényvágás miatt, a torlódás 2-3 kilométer. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik.

Best FM, a legjobb zenék. Beyoncéval és Jay-Z-vel is megtörtént minden híresség rémálma. Hatósági intézkedésre volt ugyanis szükség a pár birtokánál, miután egy 63 éves bronxi férfi nagy sebességgel a sztárpár kúriájának zárt kapujába hajtott. A férfit letartóztatták, állítólag semmi szándékosság nem volt benne, lehet, hogy csak rosszul lett, minden esetre a rendőrök szerint zavart volt. Beyoncé jön a Besten.

Best of M, a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek hangulatát most Robbie Williams és Kylie Minogue duettjével idézzük meg. Jön a Kids, az óra végéig pedig még biztosan Heinz Gábor Biga is. Ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési információ is a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 10 óra, hogy milyen idővel búcsúzik a hét, milyen időnk lesz ma, és a hétvégén kiderül a hírek végén. Előjáróban pár szóban tényleg csak annyit, hogy ma még 30 fok körül, a hétvégén visszamelegszik 35-36 fokra, de az augusztus 20-ai hosszú hétvége ismét kellemesebb 30 fok körüli nyári időt hoz. Én pedig hozom 10 után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Jön a Jamiroquai! És a Unique is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha közlekedési információ van, várom szeretettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megoldást sürgetnek a Heves vármegyei roncsautók ügyében. Továbbra is 100%-os az Eger ese. Koncertekkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek Heves megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hónapokig, esetenként csak nem egy évig is az utak mellett maradhatnak a balesetes vagy elhagyott autóroncsok Heves vármegyében. Faragó Tamás vármegyei és Gyöngyösi önkormányzati képviselő szerint jelenleg Karácsond és Nagyfüged között, valamint Gyöngyös több pontján is találhatók régóta ott hagyott járművek. A roncsok nem csak a környezetet szennyezhetik és balesetveszélyt jelenthetnek, hanem az alkatrész tolvajokat is vonzák. Az elszállítás ugyanakkor sok esetben elhúzódik, különösen akkor, ha a jármű nem az úttesten, hanem például az árokban található, valamint nem tisztázottak a tulajdonosi viszonyok. Faragó Tamás ezért az illetékes minisztériumokhoz, a rendőrséghez és a Magyar Közúthoz fordult. Azt szeretné elérni, hogy egyértelmű legyen, kinek és milyen határidővel kell intézkednie az elhagyott roncsok elszállításáról, számolt be róla a vármegyei hírportál. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte az Eger ese a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. Sütő Szilárd együttese két idegenbeli siker után először játszott hazai pályán, ahol 1-0-ra győzte le a tiszafüredi VS-et. A találkozó egyetlen gólját Parizs József szerezte, aki Bodrogi Bence jobboldali beadása után fejelt a kapuba. Az egriek a második félidőben is növelhették volna előnyüket, a hajrában azonban már a Tiszafüred próbált egyenlíteni. Bukrán Erik kapus viszont megőrizte a hazai vezetést. Az Eger így három forduló után 3 győzelemmel és 9 ponttal áll a tabella második helyén, azonos pontszámmal az Éllovas Deaccal. A mérkőzésen a 16 éves Ország András László is bemutatkozott az NB3-ban. Az Eger legközelebb szombaton délelőtt a Kisvárda második csapatát fogadja, olvasható a Heolon. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Pussycat Dolls-tól vagy Shaggy-től jön Sonic a Sky-jal, de csak is a French Affair után. 4 perc elmúlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, és sok boldogságot a Marcelleknek, illetve a szülinaposoknak. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Péntek van, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétvégére a Night Shift Extra-ban majd 6 és 8 között. Ma DJ Hangya duplázik, úgyhogy kedvi rezidensünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli. Előtte a házigazda is hasonló stílusban kever. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, most pedig egy kis hip-hop a folytatásban.

0: Elejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: Best FM, a legjobb zenék. Péntek van, M7-es hírek. Most még jól járható, de pár óra múlva szerintem beindul a hétvégi üzem. Ha a dugó baleset van, addig is és akkor is várjuk majd Majoros Rita kolléganőm 12 után. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jelenleg munkavégzés miatt van kisebb torlódás az M5-ösön mindkét irányban. Lajos Mizsénél, az M3-ason Budapest felé Bag térségében, illetve szintén oda-vissza Kerekharasztnál. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Köztük egy könnyed nyári szamba a Sergio Mendestől és a Black Eyed Peas-től. A délelőtt utolsó órájának zenei mozaikjába pedig a Beavers is beleteszi a saját részét.
2: Elmúlik az éj, de hol nem belefér, hogy összerakjuk mi. Bármi történt, már megtörtént.
1: Ez lesz a Rakjuk Össze, és rakjuk össze mi is az infókat, ha bárki dugott balesetet lát. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarok is vannak a horvát tűzvész közelében, özönvízszerű eső sújtotta Tokiót, itthon viszont még egy ideig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok, az ottani erdőtűz miatt folyamatos a kapcsolat a magyar konzuli szolgálattal. Éjszaka pedig többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, hogy a magyarok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, a tűz gyorsan átterjedt a házakra is, mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A környéken jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le, a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ezek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A hamisítványokat lefoglalták, a hatóság eljárást indított. Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzések csaptak le. Az ítéletidő miatt eddig 4 haltak meg. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést. Ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 14-én pénteken a Marcellek névnapján sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. Küszöbön a hétvége, aztán pár nap munka, aztán egy hosszú hétvége, ami után már csak egy hetünk maradt a nyárból. Repül az idő, nehogy közben kellemesen teljen. Hozom ebben az órában George Michael, Edwin Collins, nem sokára Lisa Stansfield dalát. Az órát Király Viktor indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék hangzásából, arra gondolhatnánk, hogy a 60-as, 70-es években, de nem. 1994. december 5-én jelent meg a skót énekes dalszerző Edwin Collins A Girl Like You című dala. Az Egyesült Királyságban a 4. helyig jutott a kis lemezlistán, az amerikai Billboard 100-as rangsorában a 32-nél nem sikerült följebb lépnie.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés miatt lassú továbbra is az M3-as Kerekharaszt térségében, ahol műszaki átjárót szerelnek össze, és mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A Vásáros Namény felé vezető oldalon 6-7, a másik oldalon 3-4 kilométeres emiatt a dugó. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak. A 66-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 6-7 kilométer, a másik oldalon burkolatjeleket ragasztanak, ott 7-8 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors váltás után a stúdióban már Majoros Ritával, a The Way I Art, ő fogja elindítani. Jó hétvégét kívánok, a mai ebédhez jó étvágyat, találkozzunk hétfőn is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarokat is evakuáltak a horvátországi erdőtűz miatt. Már küldi az adószámla kivonatokat a NAV. Egyelőre folytatódik a napos és száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Eddig 58 magyart menekítettek ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebb végtagsérülés miatt kórházba került, más magyar sérültről jelenleg nincs hír, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen. Értük, két kis busz indult el Magyarországról. A kimenekített magyarok ellátásáról a Vöröskereszt emberei és a horvát hatóságok gondoskodnak. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a tűz a házakra is átterjedt. Mintegy 1000 helyit és turistát kellett kimenekíteni, csaknem 40 ember megsérült. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, de az oltás még zajlik, speciális repülőket is bevetnek. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Lincmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Egy balti-tengeri kikötőt támadtak ukrán drónok hajnalban Szentpétervár közelében. Az energiaexportban is fontos szerepet játszó létesítményben tűz ütött ki, de sikerült eloltani, közölte a régió kormányzója. Az orosz hatóságok szerint több mint 50 ukrán drónt hatástalanítottak a térségben. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok. Délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, kellemes pénteket, jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, így augusztus 14-én, fú, hogy már itt van a hónap közepe, de egyelőre ezzel még nem foglalkozunk, inkább azzal, hogy itt a hétvége, úgyhogy erre lehet készülni a legjobb zenékkel. Indítom is az órát és a délutánt Timbaland és Carrie Hilson dalával. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Nyári időnk van a nyári hétvége küszöbén, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek jól indult ez a péntek, és hogy a délutáni folytatásban velem tartanak, akkor biztos, hogy jó lesz, mert hogy ahogy így végignézek a listán, amilyen zenéket itt már összepakoltunk, hát elég jó hangulat lesz, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy Bob Marley, Mark Ronson, Honey Beast, vagy éppen Daft Punk, hát unatkozni biztosan nem fogunk, ráhangolódunk a hétvégére. Jövök közlekedési információkkal, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy vágjunk bele Donna Lewis-szal, I Love You Always Forever, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, hát ma is ott vagyunk együtt az utakon, úgyhogy én hozom a legfrissebb infókat, amint megkapom őket. Önöket pedig arra kérem, hogyha látnak valamit az utakon, akkor hívjanak fel az infóval, vagy akár írjanak egy üzenetet a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M1-esen ma is, méghozzá Budapest felé Tata térségében, a 67-es kilométernél jelen pillanatban is már több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé Bagnál pedig burkolati jeleket festenek, 39-es kilométernél szűkítik a forgalmi sávokat, úgyhogy emiatt a lassulás és a most már olyan 1 kilométeres torlódás. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, ha bárkinek van útinfója, majd délutánon is számítok rá. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, így az Ári Mafia bónuszjáték dala után. Megyünk tovább hírekkel, mert hogy mindjárt egy óra után érkezik majd a Gorillaz. És zeném, hogy Beri is jön az Ébredj velem.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erdőtűz pusztít, a horvátoknál magyarokat is érint. Rendkívüli segítség a gazdáknak az idei aszály miatt. A héten még marad a száraz meleg napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 magyart menekítettek már ki a horvátországi erdőtűz térségéből. Egyikük könnyebben megsérült, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Közösségi oldalán azt írta, 45 magyart egy sportcsarnokban helyeztek el, a többieket egy másik helyszínen, értük két kis busz indult el Magyarországról. Splittől mintegy 30 kilométerre Omis térségében este kapott lángra az erdő, és a házakra is átterjedt. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépeket is bevetettek. Szuper előleget kaphatnak a gazdák az aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb kezdik kifizetni az előlegeket. Augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forint azonnali forráshoz juthat 150 ezer magyar gazdálkodó. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500 a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Víz alá került Tokió térsége. A japán főváros keleti részére tegnap özönvízszerű esőzés zúdult, az ítéletidőnek halálos áldozatai is vannak. A rengeteg csapadék megbénította a közúti és vasúti közlekedést, ezrek rekedtek a repülőtéren is. Túlnyomóan napos időre számíthatunk, felhők legfeljebb keleten jelennek meg az égen, eső kizárt. A szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg, jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Késő este 15-23 fok várható. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a szél néhol majd megélénkülhet. A maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas slágerek, itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Péntek délután van, a legjobb zenék szólnak, lassan itt a munkaidő vége. Jó, tudom, lassan, de azért már látjuk talán az alagút végét, és élvezhetjük hamarosan a hétvégét. Például a világ egyik legromantikusabb dalával jön a Sixpence None the Richer, most pedig a Gorillaz indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szagács Gergőt hallottuk, ez volt a Van-e még, a folytatásban jön a Seft és a Mucho Mambo Sway, úgyhogy táncolhatunk, de előtte még jön a nap kérdése. Igazából, ha azt nézem, nagyjából 2 hét van még hátra ebből a nyárból, persze ezzel senkit nem ijesztgetni szeretnék, csak a nap kérdése ehhez kapcsolódik. Mi az, ami még az idei nyárban biztos, hogy bele fog férni, vagy kinél mi az, amit megvalósít még az idei nyáron, akár hátra van a nyaralás, vagy egy kis pihenés, kikapcsolódás, vagy pont, hogy lakásfelújításban vannak, mert hogy valahogy ezen a nyáron nagyon sok hallgató írta azt, hogy éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et, szóval hát ha a munkálatok lassacskán véget érnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a nyári tervek, amik hátra maradtak, úgyhogy várom őket, és a Mucho Mambo Sway-t pedig már hozom, és jön a Chef dala itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szakaszos torlódás van az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között Budapest felé, a 60-as és a 20-as kilométerek között. Erős a forgalom az M3-ason is, Vásárosnamény felé 60 és Gyöngyös között torlódás van. Az M5-ösön Röszke felé Innástól Újhartyánig a 38-as és a 40-es kilométerek között a belső sáv zárva van, mert sövény nyírás folyik, úgyhogy a torlódás már a 3 kilométert is meghaladta. Szintén az M5-ösön szintén Röszke felé Lajos Mizse térségében pedig burkolati jeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a leálló sávon halad a forgalom, viszont nem jó hír, hogy már 10 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bármiről tud, bármit lát, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 órához érkezünk, nagyon pörög ez a délután, úgyhogy gyerünk tovább a következő órában, meghallgatjuk a friss híreket, aztán Subway Smasters dalát jön a Nincs nő, nincs sírás. Nincs nő, nincs sírás. És itt lesz majd Sean Paul is Sasával és az I'm Still in Love.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Küldi a NAV az adószámla kivonatokat, rendőröket és szolgálati kutyát támadott meg egy férfi. Sem ma, sem a hétvégén nem számíthatunk esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdtek kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni.
1: Kiemelten vizsgálja a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része csapódik le ezeken a platformokon. A GVH közölte, arra törekszik, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzvisszatérítést. A versenyhatóság 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Rendőrökre és szolgálati kutyára támadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. A 20-as éveiben járó fiatalemberhez azért mentek ki az egyenruhások, mert otthonában agresszíven viselkedett és rongálta a berendezést. Kórházba akarták vitetni, ő azonban ütni-rúgni kezdett, egy rendőrnek koponya egy másiknak csípőzúzódást okozott. A kutyájuknak is neki ment, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban egyébként többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, most is próbaidőn volt. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a NAV Budapesten. A pénzügyőrök egy raktárban vizsgálódtak, itt bukkantak a silány minőségű utánzatokra. Ha eladják ezeket, a jogtulajdonosokat csak nem 40 millió forintos kár érhette volna. Folytatódik a szikrázó napsütés felhők és eső nélkül. Jellemzően 30-33 fok lehet odakint a legmelegebb órákban. Hétvégén is hasonló időre készülhetünk, felhőket ritkán láthatunk, a maximumok szombaton 30-35, vasárnap már 33-37 fok körül alakulnak. Hétfőn talán jöhet a fordulat, északnyugat felől lassan megnövekszik majd a felhőzet, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, délután 30-38 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Most majdnem kellemes szombatot kívántam mindenkinek, de ennyire még azért ne szaladjunk előre. Inkább csak élvezzük a péntek délutánt és hangolódjunk a hétvégére. A legjobb zenékkel ezt megtehetjük Robbie Williams-szel, Sashával, Sean Paul-lal, vagy éppen Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pinkel és Májával.
0: Best FM, a legjobb zenék. Soul sisters, let me hear you.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi a programja még az idei nyárra, mert hogy 2 hét múlva már jön a szeptember, és akkor végül is mondhatjuk, hogy lassan vége a nyárnak. Kata írja, nekem még mindenképpen kell egy balatoni hétvége, nem lehet úgy lezárni a nyarat, hogy legalább egyszer ne lássam a Balatont naplementében. Meg tudom érteni. Réka azt írja, még legalább egy dinnyét szeretnék megenni a teraszon egy szás semmiben. Na jó, a szomszédok miatt azért felöltözöm mondjuk bikiniben, de még várok egy ilyen napra. András is ír, nálam a bográcsozás még nem maradhat ki. Amíg lehet kint főzni a kertben, addig nálam tart a nyár. És milyen jó szabály ez? 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a nyári tervek. Mellé egy kis Everlast. What's it like? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy információt Budapestről a Könyves Kálmán körútról, hogy a Málenki robot emlékhelynél baleset történt, úgyhogy ott van egy kis dugó, egy kis fennakadás. Amit pedig még kaptam info, az az M3-asról jött, hogy erős a forgalom Vásárosnamény felé, 60 és Gyöngyös között. Több helyen szakaszos torlódás van és lassulás, de jött még az M7-esről is, hogy a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, úgyhogy Török Bálint és Martonvásár, illetve a Székesfehérvári szakaszon lassulás van és araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Konténerben égett a szemét Egerben. Feloldották az elsőfokú vízkorlátozást 60-ban. Újabb győzelmet aratott a füzesabony. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Fekete füstre figyeltek fel szerda délután Eger több pontján. A Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Homok úton egy telephelyen gyulladt ki egy konténerben lévő szemét. A helyszínre az egri hivatásos tűzoltók egy gépjárművel vonultak ki, a lángokat két vízsugárral oltották. A sűrű fekete füst távolabbról többek között az Érsekkertből is jól látható volt. A tűz keletkezésének körülményeiről és arról, hogy mekkora területet érintett az eset, egyelőre nem közöltek további részleteket, olvasható a Heolon. Megszűnt az elsőfokú vízkorlátozás 60-ban. Az intézkedést augusztus 1-én vezették be, mostanra azonban a Heves megyei vízmű ZRT biztosítani tudja a város számára szükséges vízmennyiséget, ezért nincs szükség a korlátozás további fenntartására. Erről Horváth Richárd polgármester számolt be közösségi oldalán, miután egyeztetett a szolgáltatóval. A városvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az országot sújtó rendkívüli aszály továbbra is indokoltá teszi a tudatos és takarékos vízhasználatot. Arra kérik ezért a 60-iakat, hogy a korlátozás feloldása után is átgondoltan használják az ivóvizet. A polgármester egyúttal megköszönte a lakosság együttműködését és felelős hozzáállását az elmúlt csak nem két hétben. Újabb győzelmet szerzett a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában a Füzesabony SC. A csapat hazai pályán 1-0-ra múlta felül a Nyíregyháza Spartacus második együttesét. A mérkőzés egyetlen gólját Olá Norbert szerezte a 44. percben. Az együttes három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel 6 ponttal az 5. helyen áll a bajnokságban. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Pontosan 15 óra van, engem Szávai Richárdnak hívnak, a következő 3 órát töltetjük együtt. Itt a legnagyobb Best FM kedvencek között csak néhány hasznos információra szakítom majd meg a zene folyamot, úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni, ha kedvelik a 90-es évek és napjaink slágereit. Tom Novival indul a szóra, ez az Unexpected.
3: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délutánt kívánok mindenkinek. Rossz hírt hozok Majka rajongóinak, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy betegség miatt elmarad a Majka koncert az Agria Parkban, írja egyébként közösségi oldalán a Bevásárló Központ. A fellépést azonban nem törölték, az új időpont szeptember 11-e lesz, a korábban megszerzett tiszteletjegyek pedig automatikusan érvényesek lesznek erre az időpontra. A közlemény szerint Majka egészségi állapota miatt nem tudja vállalni a holnapra tervezett fellépését. A Bevásárló Központ azt írta, a váratlan helyzetről ők is csak most kaptak tájékoztatást. A koncert ugyanakkor nem marad el végleg, ahogy mit mondottam, szeptember 11-én pótolják az Agria Parkban, a már megszerzett jegyek pedig automatikusan érvényesek lesznek. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy őrizzék meg a jegyeiket. Az Agria Park külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a tiszteletjegyeket a promóció részeként ingyenesen adták át, ezért azok kereskedelmi forgalomban nem hozhatók és nem értékesíthetők tovább. Egyébként nagyon sok ilyen hirdetést látni az egri közösségi csoportokban. A közlemény szerint az elmúlt időszakban több olyan hirdetés is, bejegyzés is megjelent, amelyben tiszteletjegyeket kínálnak eladásra. Az Agria Park az ilyen módon tovább értékesített jegyekért, illetve az azokkal kapcsolatos adásvételekért nem vállal felelősséget. Posztjában az Agria Park egyébként mielőbbi felépülést kíván Majkának, mi is csatlakozunk ehhez, szóval holnap ne induljanak el a Majka koncertre, mert nem lesz, azt szeptember 11-én tartják majd meg, szintén az Agria Parkban. Na hát ennyit egyelőre Majkáról, ami a folytatást illeti jön Pitbull Neo és Afrojack a Give Me Everything Tonight című slágerrel a best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok. A közlekedőknek is természetesen itt a csúcsforgalom, rengetegen vannak az utakon, a négysávoson útfelbontások, félpályás lezárások a Vörösmartitól a Lajosvárosi út, hogy arrafelé is vezessenek nagyon óvatosan. Ha pedig van közlekedési információjuk, amiről esetleg nem szólunk, akkor írják meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0620-355-65-55-ös számunkon. Nagyon szépen köszönjük, hogyha így módon is hozzájárulnak egy kicsit a közlekedési zökkenőmentesebb vételéhez itt a városban. Ami pedig a zenei folytatást illeti, mindjárt a The Wanted-dal megyünk tovább, jön a Glad You Came a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Már is befutott egy közlekedési információ. Sebességet mérnek egy fehér autóból Eger Baktán a 24-esen. Mindenki óvatosan küldi nekünk Karesz ezt az üzenetet. Tehát, hogyha valaki a 24-esen Eger Baktán autózik, akkor azért erre jó, ha számít, mármint, hogy betartja a kellő sebesség határokat, és akkor egészen biztosan nem lesz ebből semmi probléma. Azt pedig már Kata kérdezi üzenetében, hogy a Mátyás Király úti trafipax vajon be van-e állítva 30-ra, mert hogy ugye 30-as a sebességkorlátozás most az útépítési munkálatok miatt. Na, ez egy 10 pontos kérdés, mert megkérdezzük majd esetleg a rendőrséget, mert itt olyan agályok fogalmazottak meg, hogyha valaki 50-nel halad át a fix sebességmérő alatt a Mátyás Királyon, azért jár-e a büntetés. Hát, hogyha esetleg igen, és valaki már esetleg ezzel megjárta, akkor küldje el nekünk üzenet formájában a választ, hogy akkor most itt tulajdonképpen méri az a sebességmérő a 30-at, vagy nem. Megint csak azt tudom mondani, amit az előbb, hogy ha betartjuk a sebességhatárokat, akkor senkinek semmitől nem kell tartania. Óvatosan, türelmesen, figyelmesen, és inkább menjünk 30-al a Mátyás Király úton. Az a legbiztosabb, egyébként is ott a gyalogosokra nagyon, de nagyon figyelnünk kell, mert ugye sokszor takarásból jönnek a sárgán villogó jelzőlámpák mellett. Az pedig az álmos könyvek szerint is meglehetősen balesetveszélyes. A Coldplay és Rihanna jön most, ez a Princess of China a best kedvencek között.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az aszály miatt már hullanak a levelek Hevesben. Bővítik és felújítják a felső tárkányi iskolát. Az aszály miatt alig maradt víz a Sástóban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A tartós szárazság miatt már augusztusban sárgulnak és hullanak a fák levelei Heves megyében. Az Egererdő ZRT szerint a jelenség nem a természetes őszi lombhullás kezdete, hanem elsősorban a vízhiány és a légköri aszály következménye. A tartós szárazság lassítja a fák növekedését, csökkenti védekező képességüket, így a kórokozók és kártevők is könnyebben megtámadhatják őket. Különösen érzékenyen reagálnak a bükkök és egyes juharfajok. A vízhiány a térség vízfolyásain is látszik. Az Egerpatak és a Mészpatak egyes szakaszai kiszáradtak, több forrás vízhozama jelentősen csökkent, a Szalajka völgyi felsőtó vízszintje pedig mintegy másfél méterrel alacsonyabb, írja a Heol. Csaknem másfél milliárd forintos fejlesztés kezdődött a Felső Tárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az épület kívül-belül megújul. A meglévő tetőszerkezet egy részének elbontásával pedig új emeleti szintet alakítanak ki. Korszerűsítik a tantermeket és a szaktantermeket, új csoportszobák készülnek, valamint az iskola konyhája és étkezője is megújul. A bővítést az elmúlt években folyamatosan növekvő tanulói létszám indokolja. Az építkezés idején az oktatást több helyszínen szervezik meg. Az alsó tagozatosok három külső helyszínen tanulhatnak majd, míg a felsősök az iskola épületében maradnak, az építési területtől elkülönítve. Kiszáradás közeli állapotba került a Mátrában található Sástó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt. Magyarország legmagasabban fekvő tavában jelenleg alig van víz, miközben normál időjárási körülmények között az átlagos vízmélység csak nem egy méter. A tó állapotán elsősorban jelentősebb mennyiségű csapadék javíthatna. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Eger! Roham tempóban robogunk a hétvége felé. Már 16 óra múlt el 3 perccel. Engem Szávai Rihárnak hívnak. Ebben az órában is nagyszerű Best FM slágerekkel készültem, és csak a leghasznosabb információkat igyekszem majd hozni, és ezzel megszakítani a zene folyamot. Már is kezdünk a Daft Punk-kal, és felől Williams-szel érkezik a Get Lucky a Best-en.
0: 100,7 Best

0: 98,7 a Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Bár még egy kicsit korai erről beszélni így nyárutó közepén, de azért már most érdemes megjegyezni, hogy szeptember 5-én szombaton egy egész napos családi és közösségi programmal várja az érdeklődőket a Felsőváros ünnepe. A rendezvényen kulturális műsorok, gyermekfoglalkozások, koncertek, sport és szabadidő programok, valamint gasztronómiai kínálat is várja a látogatókat, így minden korosztály találhat majd kedvére való kikapcsolódást, és persze természetesen átadják a 2026. évi Felsőváros Csillaga közösségi díjat is. Az elismerést három olyan személy közül veheti át az egyik jelölt, akik hosszú évek, évtizedek óta kiemelkedően sokat tesznek a városrész közösségi életéért. A rendezvény célja, hogy közösségi élményt nyújtson a családoknak és a baráti társaságoknak, miközben bemutatkozási lehetőséget is biztosít a helyi kulturális csoportoknak, civil szervezeteknek és fellépőknek. És akkor nézzük a programokat. 10 órától lesznek majd a színes családi programok, a Dobókatica nyugdíjas szervezet kórusának fellépésével, egészségre fel, szűrések és életmód tanácsadás, ott lesznek az egri mazsorettek egy nagyszerű bemutatóval, a Street Workout Team Eger Egyesület is képviseltet magát egy műsorral, aztán lesz kézműves kuckó és játszóház is gyermekeknek, Babszem Jankó Gyermekszínház, az egyetem modern tánc csoportjának bemutatója. 17 órától pedig kezdődik majd az ünnepi műsor, borkóstolóval, faültetéssel, és majd itt hirdeti ki a Felsőváros Csillaga díj idei kitüntetettjét. 18 órától Kerényi Miklós Máté és Kartfi Ajsa operett műsorát láthatják, hallhatják. 18 óra 45 perctől pedig a nyáresti piknik és szalonna sütés veszik kezdetét a Felsőváros ünnepén. És akkor beszéljünk egy kicsit az esélyesekről a Felsőváros Csillaga közösségi díjra. A rendezvény ugye egyik legfontosabb eseménye ez a díjátadás lesz. A civil kezdeményezésre létrejött elismerés átadását idén is hagyományos faültetés kíséri, a díj és a faültetés megvalósulását pedig az Egri Zöld Panel Egyesület támogatja, és itt vannak a jelöltek. Az idei évben Lisztóczki Mónika, Nagy Adrien és Zám Istvánné közül kerül majd ki Felsőváros Csillaga, rájuk pedig szavazni online lehet az EKMK oldalán, de én ezt a hírt az Eger Hírek portálon találtam, ott is van egy link, ott is tudunk szavazni, úgyhogy ha semmiképpen nem szeretnénk lemaradni erről a szavazásról, akkor ezeken a felületeken mindezt meg lehet találni. Nálunk pedig jön Michael Jackson és egy óriási klasszikus a 90-es évek legelejéről, ez a Remember the Time, a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit.

0: 100,7, Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes délután mindenkinek, hop-hop, befordult egy újabb közlekedési információ, ezúttal az M3-as autópályáról, ahol a Halász Alász aranyosi pihenőhelynél mérik a sebességet, Ibolya szerint ő írta nekünk ezt az üzit, nagyon szépen köszönjük, illetőleg szintén Egeren kívül, Eger Baktán a 24-es főúton is van egy trafi, ezt már ugye tudjuk az előző óra óta, úgyhogy arrafelé is türelmesen, óvatosan közlekedjenek, azt pedig még mindig nyomozzuk, hogy a Mátyás Király úti fix trafipax vajon be van-e 30 km per órára állítva, avagy sem. Gyanítjuk, hogy igen, úgyhogy ezért ne 50-nel közlekedjenek ott az útfelbontások térségében, hanem tartsák be a sebességhatárokat, és akkor nem fognak majd hát kellemetlen perceket szerezni maguknak, meg az asszonynak mindig. Szóval nem mennék most ebbe bele. A lényeg az, hogy próbáljuk majd azért nyilván hivatalos forrásból is megtudni ezt az információt, de addig is az a biztos, hogyha betartják a sebességhatárokat. Egyébként sem bíztatnék senkit másra, mert hogy nem túlságosan egyszerű a közlekedés a Lajosvárosban, ugye főleg a gyalog átkelő helyek környékén, ugye sárgán villog a jelzőlámpa, ezt már az előbb megbeszéltük. Nagyon figyeljenek oda mindenre és mindenkire, hogyha arra felé közlekednek. Nálunk a jetlaggel megyünk tovább, és jön egy kis Chris 2000 utánérzés magyarul, ez lesz a Karszalagok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megoldást sürgetnek a Heves vármegyei roncsautók ügyében. Továbbra is 100%-os az egerese. Koncertekkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek Heves megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hónapokig, esetenként csak nem egy évig is az utak mellett maradhatnak a balesetes vagy elhagyott autóroncsok Heves vármegyében. Faragó Tamás vármegyei és gyöngyösi önkormányzati képviselő szerint jelenleg Karácsond és Nagyfüged között, valamint Gyöngyös több pontján is találhatók régóta ott hagyott járművek. A roncsok nem csak a környezetet szennyezhetik és baleset veszélyt jelenthetnek, hanem az alkatrésztolvajokat is vonzák. Az elszállítás ugyanakkor sok esetben elhúzódik, különösen akkor, ha a jármű nem az úttesten, hanem például az árokban található, valamint nem tisztázottak a tulajdonosi viszonyok. Faragó Tamás ezért az illetékes minisztériumokhoz, a rendőrséghez és a Magyar Közúthoz fordult. Azt szeretné elérni, hogy egyértelmű legyen, kinek és milyen határidővel kell intézkednie az elhagyott roncsok elszállításáról, számolt be róla a vármegyei hírportál. Harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte az egerese a labdarúgó NB3 észak-keleti csoportjában. Sütő Szilárd együttese két idegenbeli siker után először játszott hazai pályán, ahol 1-0-ra győzte le a tiszafüredi VS-et. A találkozó egyetlen gólját Parizs József szerezte, aki Bodrogi Bence jobboldali beadása után fejelt a kapuba. Az egriek a második félidőben is növelhették volna előnyüket, a hajrában azonban már a Tiszafüred próbált egyenlíteni. Bukrán Erik kapus viszont megőrizte a hazai vezetést. Az Eger így három forduló után 3 győzelemmel és 9 ponttal áll a tabella második helyén, azonos pontszámmal az Éllovas Deaccal. A mérkőzésen a 16 éves Ország András László is bemutatkozott az NB3-ban. Az Eger legközelebb szombaton délelőtt a Kisvárda második csapatát fogadja, olvasható a Heolon. Ma derült napos időnk lesz, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Holnap is sok lesz a napsütés, néhol jelenhetnek meg komoly felhők, de ezekből sem várható eső. Melegszik az idő, ma maximum 30, a hétvégén maximum 34 fokra készülhetünk. Éjjel hajnalban 14-19 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Eger, már is elszaladt egy újabb óra, 17 óra múlt 3 perccel, a hírek és információk után is mit Szávai Rihárd köszönt mindenkit nagy szeretettel, még ezt az órát töltetjük együtt, aztán majd 6 órától jön a Night Shift White Boy-ékkal. Na de ne rohanjunk annyira előre, jön Pitbull és Christina Aguilera egy újabb nagyszerű best kedvenccel, ez a Feel This Moment itt a Best-en.
0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodálatos péntek délutánt kívánok mindenkinek. Jaj, nagyon jó ezt kimondani. Kérem szépen, itt a hétvége, lássuk, hogy milyen idő vár ránk a következő kettő napban. Ugye nagyon sokan terveznek szabadtéri programokat, mennek esküvőkre, mennek kirándulni a Balatonhoz, a vízpartra, Tiszatóhoz, szóval ilyenkor azért érdemes már annak utána nézni, hogy mégis hogyan készüljünk, mi öltsünk magunkra, és vagy öltsünk egyáltalán ruhát magunkra, hogy mennyire lesz meleg. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy a nagy hőkupoláknak vége, viszont azért nem fogunk fázni finoman szólva sem, mert hogy holnap is folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható, a délire, délkeletire forduló szelet pedig sokfelé kísérik, majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között. Az északi völgyekben lesz a leghidegebb, ott azért meglepetések is születhetnek majd e tekintetben holnap reggel. Az ország nagy részére viszont visszatér már a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31 és 36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg kisebb gomoly felhők az égen, de csapadék ezekből nem várható, írják a hozzáértők. Sokfelé viszont élénk lesz a déli délkeleti szél, hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, és ismét az északi völgyekben, tehát itt fölöttünk mérhetünk majd alacsonyabb értékeket. Majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő, mindezt tehát vasárnap. Szóval egészen nyugodtan tervezhetnek szabadtéri programot, legyen az akár egy jó kis fürdőzés, grillezés, strandra menetel, bármi egyéb, ami csak belefér. Igazi, kellemes nyári időnk lesz, és a 40 fokot nem fogjuk elérni, úgyhogy én azt mondom, hogy ennek valahol most már lassan örülnünk kell. No, hát ennyit egyelőre az időjárásról, és hogyha már nyár, akkor egy igazi vérpestítő forró sláger jött Giovaccio-tól. Ez a Funky Groove a Best kedvencek között. Hello, Eger!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 107 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ünnepén több programmal is várják az egrieket és a városba látogatókat. Az ünnepi események délelőtt 10 órakor kezdődnek majd az egri bazilikában, ahol ünnepi szent misét tartanak. Este 7 órától rendezik meg a városi díszünnepséget, az eseményen Wagner Ákos polgármester mond majd ünnepi beszédet, majd kitüntetéseket és díjakat adnak át. A díszünnepséget a dobótéren felállított kivetítőn élőben is követhetik majd az érdeklődők. Az este ezt követően zenével folytatódik majd a dobótéren 20 órától a Péli Barna Duo ad koncertet, majd 21 órakor kezdődik a tűzjáték, a napot pedig 21 óra 10 perctől a Lóci Játszik zenekar koncertje zárja. Ezek tehát a hivatalos városi programok augusztus 20-án, de ezek mellett számos nagyszerű kikapcsolódási lehetőség várja majd az érdeklődőket, az egrieket és a turistákat egyaránt itt a városban és a környéken is. Nálunk pedig jön Gesztés Péter Fibori, ez a Csak te meg én a Best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délutánt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek. Lassan inkább estét kívánok már mindenkinek, 10 perccel járunk, ugyanis 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy jön a Night Shift White Boy-ékkal, mix műsorunk és meglepetés DJ lesz majd White Boy mai vendége. Szávai Richard pedig most elbúcsúzik, mi legközelebb majd, ha minden jól megy, vasárnap találkozunk. Addig is minden jót, bye bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ez az évszázad aszája óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelent tősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akár csak keddenként, úgyhogy akár csak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől. Addig pedig én, White Boy-n a következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Shift. És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best FM, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Errollerek, már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidős droghuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormányszóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket. Akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott, csak könnygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ugyan ezzel kezdtem az előző 60 percet is, de hát legalább ennyire hagy használjam ki ezt a lehetőséget.
4: Igen, ugye, mit szeretném mondani?
3: Hát, hogy a pici lányomnak boldog szülinapot.
4: Jaj, boldog születésnapot kívánunk a kis white boy.
3: White girlnek.
4: White girlnek, igen.
3: 11. 11.
4: Az igen.
3: Nincs egy így. Hát 11 éve vezetnék.
4: Röpül az idő mellette, Csanyikám.
3: Hát meg a hajam.
4: Az. Nem, nem, de az nem fúj a szél.
3: Hát nem, már nem. Igen, tehát hogy, már hogy kirepült, és már azért nincs, de hogy igen.
4: Nem, hát aztán na, meg azt a csemeték, csemeték repülnek majd
3: ezt ki. A szép ünnepet nem rontom el ilyen, na mindegy. Na, szóval, hogy igen, tehát Lucának boldog szülinapot, a funky szerelmeseknek meg hát akkor még egy órát, a Nácsi Flexában még egy órán keresztül funky pörög hanyának köszönhetően.
4: Úgy van, sziasztok.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best.

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Az öreg Nile.
2: Jaj, a nagy kedvenc, igen.
1: Ugye?
2: De hát vannak még nagy nevek, ugye?
1: Ha valaki... Csak hogy egy picit edukáljunk itt, ugye? Tehát Mojo Lady egyelő...
2: Nile Rodgers.
1: Korai Nile Rodgers. Igen.
2: Egyébként egy filmbetét dal volt. Most meg nem mondom, hogy melyik. De még az is lehet, hogy az volt a film címe, hogy Soup for One.
1: Mert a dal címe is ez
2: igen,
1: volt.
2: Igen.
1: Na, és hogy mi van, hogy a Stevie Wonder is új albummal?
2: Igen, az jött velem szembe, hogy Stevie Wonder 2027-re tervez egy új albumot. Az öreg, oda csap a lovak közé, úgyhogy kíváncsian várom.
1: Semmit nem lehet
2: rátenni. Főleg a hangzására vagyok kíváncsi. Mennyire ez modern, mennyire használnak benne...
1: Bármi? AI-t?
2: Nem, AI-t az biztos.
1: Biztos, hogy nem fog igen az öreg?
2: Nem, mondjuk autotune-t vagy ilyesmi.
1: Semmit nem lehet rátenni, ilyen duettes, lesz
2: nem tudom, nem semmi. Tudom, megmondom őszintén, hogy hangzásban vagy stilisztikailag milyen lesz. Hát remélem olyan Stevie Wonder-es.
1: Hát és nagyon remélem, hogy akkor ez azért majd valamiféle koncert fog csatlakozni. Ez 1-2 évvel ezelőtt talán...
2: Ne, neked ez nem probléma, elutazol a világ másik végére.
1: Nem az a gond, nem tudok róla. Tehát ez 2 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jó kis Stevie Wonder koncertre el kéne menni, csak hát az öreg nem turnézik, és azt 2 héttel azelőtt lett vége. A turnénak, tehát semmi hír nem volt róla. Jó, mondjuk csak Amerikában nyomta, tehát... De az öreg Stevie-ért talán még oda is érdemes lenne kiutazni.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne csinálnunk ilyen Night Shift bingót. Mely fog előbb megtörténni? Tehát azt mondom, hogy most tényleg egyszer elmenjünk a Lauerhez sütögetni, mert most már 4 éve mindig ez van. Gyertek hozzám, gyerekek! Bugrásba fűzünk valamit, és ha-ha!
2: Én okay. Erről nem is tudok.
1: Hát mert mindig eddig jutunk el. De hogy mondtad, hogy oké, Krisztián, hova, mikor? És akkor így megszűnik az információ áramlás, illetve hát ugye a régóta tervezett Purple Disco Machine közös meglátogatás, ugye ami idén se fog megtörténni, hiába jön megint Magyarországra Purple Disco Machine.
2: Hogy mi majd elmegyünk közösen bulizni.
1: Persze, hogy akkor ilyen csapatépítőjének, ezt meg a németivel beszéljük mindig, hogy jó Purple Disco, az jó, menjünk. És akkor 3 hét múlva, te voltál Purple, nem, te, én se, jó van, akkor hát akkor így.
2: Hát ez kb. Olyan lehet, ugye, mint a Schuster mindig lyukacipőben jár.
1: Körülbelül, igen. Na, csak hogy hát ugye Purple Disco Machine jutott eszembe, hogy idén

0: DJ hangja.
1: Igen, tudom, hogy kell rendelni két sört, nem mondd el. Egyébként most már ezen gondolkodtam hetek óta, hogy valami persejt ide ki fogok ratni. Szarszó viccére egy százas.
2: Bünti persejt.
1: Az, hogy valami. Na, utána néztél, kivettél a...
2: Nem tudom. Itt tippeltem esetleg Guy Ritchie. De
1: ugye... Guy Ritchie-nek amúgy is jól szoktak sikerülni a házassági angol énekesnőkkel, tudjuk, jó? Úgyhogy mindegy, jó van.
2: Na de várj, ő Madonnát is elvette, nem?
1: Hát ezért mondom.
2: De nem angol. Madonna amerikai.
1: Hát jó, de hát...
2: Jó, angolul beszél, na.
1: Nem, de ez régen, ez egy ilyen visszatérő stand-up poén volt. Hogy, ja, tehát, értem. Hogy a Madonna olyan régóta lakott már Angliában, hogy már álltak, már az akcentusa is lett neki. Tehát egy első néző brit akcentusban nyomta. Kind of like. Na, mi viszont teljesen jó akcentusban nyomtuk végig ezt a 60 percet, úgyhogy jövő hét... Igen, most péntek van, jó, 500 ezer.
2: Megvan?
1: Igen.
2: Jó.
1: Igen,
2: mert akkor jövő hét kedd. Jövő hét
1: kedd, és aztán utána megmész. Nyaralni, igen. Igen, jó van. Na, akkor jövő hét kedd, de még akkor egy óra funkira várunk
2: vissza. Oké, sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergia. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t. Fertőszentmiklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pestvár megyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A 80-as évek végén állítólag Madonna és Michael Jackson között volt valami. De nem tartott sokáig ez a valami, mert hogy Madonna nem túl szépeket nyilatkozott Michael kisugáról, Janetről. Aztán később megbeszélték ezt a félreértést olyannyira, hogy nálunk is nagyon jól megférnek majd egymás után a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Musical itt a Best Time.

40 év, és most már 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, Tabasztán.

Best FM a legjobb zenék. Igazán jó fej az időjárás, mert hogy gondolt azokra is, akiknek nincs nyári szünet, és hétvégére időzítette a brutális nyári kánikulát. 35 fokos nappali maximum, szombaton is, és vasárnap is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken, tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
1: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke 4-szerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy ne forduljon elő még egyszer az, ami 2002-ben, hogy 4-szer annyi ember jelent meg az ingyenes bulin, mint ahogy tervezték. Idén már 4 napra szedték szét az egészet, és csak belépővel lehetett bemenni Fatboy Slim Big Beach Boutique elnevezésű fesztiváljára. A The Rockefeller Skank hamarosan érkezik itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards diátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videoklipjében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Award-ot.

Faster From a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limekor ellen vívott harcával Justin Timberlake. Nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok, érkezik a segítség. Nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 46 és 47 éves dalok is lesznek. Kis túlzással a következő órában. 79-ben jelent meg a Chicago Street Player-en, ebből lett aztán később az egyik legnagyobb klubhimnusz, a Buckethead féle Bomb. 80-ban pedig a Brothers Johnson jelentette meg a Stompot, ebből készítette el a Volvox a Tapsot, mindkettő érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

mikrofon a legjobb zenék. Nem a most érkező Dallas Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring. Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Belga, svéd, angol, olasz, francia, sőt még svájci dance formáció is érkezik a mai utolsó 60 percben. Svájcot majd a Shakedown képviseli az At Night-tal. Olaszországból Alex Gaudino érkezik a Destination Calabriával. A sor pedig a belga Lasgo nyitja a Something-el.
1: Ez a Night Shift a Best

ezt a fem, a legjobb zenék. Nehéz meghatározni az Alcázar szó jelentését. Gyakorlatilag ezt használják minden olyan kastélyra, várra, börtönre vagy erődítményre, amelyet még a mórok építettek Spanyolország és Portugália

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a Best Ten, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.